0: vissza!
1: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
3: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Me gusta a mí, así, me gusta a mí, así, me gusta a mí.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

me coming and step cross and step side.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. 9 is a classic.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Just

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Csak neked zenélünk.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

öktetnek, nagyon nehéz beköszönni. Mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok. A Vereszkedőnek 50. születésnapjára nagyon sok boldogságot. Itt táncolt előbb két kerek egész, mindegy, bele sem menjünk jobban. És természetesen a Super DJ Rádióban, pedig a Boliszkát hajtok, ez itt a Bakelit. Jó szórakozás, kellemes kedded, és jó időt kívánok mindenkinek.

És akkor nézzük a kedves kis nézőnkat, akik már ide köszöntek nekem nagyot, hogy kutyát felvenni, hát ugye, kedves Zsóca úr, ezért kell odafigyelni, hogy mit írunk, mert persze nem az olvasóban volt a hiba. Kata nemesen mesi, sziasztok, jó adás, csodás tapot, természetesen sok puszi a villalakóknak. Kutyára Lajos úr, kellemes szép lőtt a DJ Boriszka, hogyan vagyunk? Köszönöm szépen, egy picit még álmoskásan, de azért már alakulok, mint pupos gyerek a prés alatt, vagy mondani szokás. Henny, nagyon szép keddi napot neked és mindenkinek, üdvözlök a villalakóinak is, természetesen nagy üdvözlet. Isa István úr, csodás napot kívánok neked, drága Boriszka. Erdélyből, Erdős Szentgyörgyből az Isa család örül neked, hogy újra itt vagy te is. Hát igen, igen, örülök annak, hogy ti is örültök. És a Super DJ Radio és egy jó kis remix, Sissi Kertje Sapudás megoldásban I Can Lose My Heart Tonight.

Mi mindenkinek mondjuk, hogy ahogy most a robotosan a munkával, mert nagyon-nagyon meleg van, itt van a kánikula, úgyhogy aki térkövezik és hasonlókat csinál, figyeljen arra, hogy tényleg igyatok rendesen, és figyeljetek a bőrötökre, meg lehetek hidratálva rendesen.

Úgy imádok egyébként ilyenkor ilyen politikailag nem PC viccekkel operálni, és természetesen ezt kifejezetten szeretem, ahol jó kis zsidó viccek vannak. Kon és Grünről van szó. Egymás előtt áll Konnak a Grünnek a boltja. Egy alkalommal Kon egy csomó marhahúst vásárol Grüntől. Vást a boldasztom, fő már háborodban mondja neki, te Grün! Az összes marhahús romlott volt, egyiket sem lehetett megenni. Megenni? Csodálkozik a Grün. Azt hittem eladni akarod. Ez nagyon jó! De hogy hívják a macskanő lányát? Cica baba. Cica baba, pipicsibe, csalszíliba, szibibigen, mindegy, ugyan nevezett, hogy magázatban, tekezetben belőle csak egy van, ő a némből van, mondta Geszti Péter. Szóval, két sündisznó találkozik, az egyiknek borzasztóan be van kötve a mancsa. Mi történt veled? Nem akartam hirtelen vakarni a hátam. De tényleg egyébként az, hogyha ma akarja vakarni a viszket a hátam, mit csinál? Borzasztóan káromkodik, gondolom. De egyébként egy urban legendát azt mindenféleképpen eloszlatnék, drága barátaim. Nem tud almát vinni a hátán. Próbáltam rászurkodni, nem sikerült. Na de ha már zsidókat emlegettek, akkor jönnek a ruszkik. Csörög a telefon, hú, ezt elmondom, ilyen gagyi oroszos akcentussal. Csörög a telefon a KGB központjában. Szeretném bélintin. Igor Szergejevics, a rendszerellenség. Gyémántokat rejtegetett a tűzipályában. No, KGB azon nyomva kiszáll Szergejevics házához, fölfogatják a pincét, gyémánt nincs. De biztosan átnézik a egész lakást, és oldalon is megnézik a tűzipát, jól fővasogatják. Hát, ott van a gyémánt, mivel semmi se találnak, el kell menni a duzzogba. Kicsi idő múlva csöng a telefon Igor Szergejevicsnek. Igor? Igen. Volt nálad a KGB? De. Felvágtak a tűzipát? De. Akkor most te telefonálsz fel, kéne ásni a kertet. És nem igazuk van? Oroszok okosok. Na kérem szépen, Hegesztő pedig csorvasra üdvözöl mindenkit. Bagyász, mindenkinek kellemes napot, szuper hallgatóknak. Köszönjük szépen, óvatosan a hegesztéssel, oxigénnel, meg még inkább. Szavasz, bandász!

0: I'm sexy and I know it.
1: Kicsit morognom kell, és azt kell mondjam, hogy szakmán belüli morgásról lesz szó egy picit. Nagyon kedves hölgy, aki egyébként hát mondjuk Magyarországon belül elég ismert lemezlovasnak számít, nem akarom mondani a nevét, Jamina, na mindegy, de igazából lehetne bárki. Hát visszaszólt a rajongóknak, mert hogy valaki nehezményezte, hogy nem játszotta valami zenét a fesztiválon. Azért általában ezek a utazó DJ-k saját produktumokkal lépnek fel, vagy azokkal a zenékkel, azt szerintem már nem nagyon kell mondani, tehát nyilván nem elvárható, hogy belakjon valami BSV-t, vagy valami hip-hopot, vagy nem is illik a szedbe, meg egyéb ilyen dolog. És hát ugye természetesen ilyenkor a csalódott, hát nem mi rajongó, hanem ott levő ember minden csúnyákat írt, ami tényleg nem szép dolog. De mégis talán nem is ez, amiért most én morgok nektek, hanem inkább az, hogy azt mondta, Jamilának van egy mondata, hogy egyébként mi ilyenkor nem DJ-zni szoktunk, így is ugye azt mondták, hogy gomnyomkodás, mi nem DJ-zni szoktunk, a szakmán belül mi azt szoktuk mondani, zenélni szoktunk. Na most, kedves Jamina és kedves utazó sztár DJ-k, illetve bedroom DJ-k és a többiek. Hát én 35 éve vagyok lemezlovas, és higgyétek el nekem, hogy amikor a zongora mögött ülsz, akkor zenélsz, amikor gitározol, amikor énekelsz, vagy dallamokat lejátszol, az a zenélés. A DJ-zés egy fantasztikus szakma, imádom, élem, ugyanannyira, mint az élőzenélés, de nem zenélünk. Tehát hangszeres tudással, nem ének tudással, nem olyan tudással, ami a zenejességhez szükséges dolgokat használunk, hogy hangulatot keltünk, technikailag csinálunk dolgokat, szetteket adunk össze, ritmikailag harmonizálunk akár bármi. A DJ-skedésnek rengeteg gyönyörű fajtája van, de egyik sem a zenélés. És azért probléma ez, mert az így degradált szakma a gépkezeléstől kezdve a gomnyomkodás, meg ez nem munka, pedig egyébként, aki végig tol egy esküvőt, mint DJ, az tudja, hogy azért ez valami nagy meló. Nem beszél valami ilyen befektetés, szóval megvan ennek a szépsége, és megvan az, amiért lehet tisztelni, csak ne tegyünk bele olyan dolgokat, amivel egyébként még jobban alássuk ennek a szegény szakmának a becsületét. Ugyannyira ki vagyok attól, amikor egy műsorvezető azt mondja, hogy adásol. Tehát nincs ilyen szó, tehát mi műsort vezetünk, legalábbis én igyekszem, vagy lehet, hogy DJ show-t csinál valaki éppen, vagy live act-ot csinál, vagy bármilyen más, de nem adásolunk könnyűben. Egy kényszerítő szóképző, tehát alapvetően a magyar tudás kérdeződik meg, de most visszatérve a DJ-zéshez, hogy igen, nyilván sajnos jobban kell tűrni ezeket, amikor nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, olyan diszkós vagy lemezlova sose lehet. De azt meg kellene tanulni, hogy erre nem szabad reagálni, tehát fölösleges. Nyilván, ha már az anyámat szidják, akkor azt nem szabad abbanyi, de amint a kommentmezőbe leereszkedsz, akkor nem leszel népszerű. Teljesen fölösleges ez a dolog. Illetve mondom, ezektől óvakodjunk, tehát azért nem misztifikáljuk másképpen a DJ szakmát, ennyire kell. Na, ennyire lenne. Köszönöm. Na, Rixi Ula folytatásban jön már is a Watson My Mind.

Pöcsök Gabigornak egyébként nagyon nagy igazsága van. Ír nekünk a kollega azt, hogy igen, begyakorolt szettel érkezik, hogy a DJ Play-re mondjuk, hogy bármelyik sztár DJ-nek az 20 idegen tracket olyan rossz produkálnak a füled elvérezne. Hát igen, jó, de nem is ez az elvárás igazából. Tehát mondjuk legyen az, amiről várnak, bár én nagyon szeretem azt, amikor azért tényleg egy picit tesznek bele egyéniséget, meg benne van a flow. Úgyhogy nagyon sokáig el lehet menni, hogy egyébként én egy idő után ki vagyok attól, hogy mindenki beapostrofálja magát, hogy ő csak ilyen, csak Afro House, Daytime DJ, meg ilyen DJ, olyan DJ, gyerekek, hát zenét kell csinálni, jó bulit kell csinálni, és ez a hülye, aki beskatolyázza magát bármilyen szerepkörbe, de természetesen ez mindenkinek a szíve ügye, hogy ezt megtegye, csak nekem az a durva ebben, hogy igen. És abban is van természetesen igazság, mit tudom, valaki bemegy egy tejboltba, hiába kér pálinkát, és hiába háborodik föl rajta, mert nyilván meg kell tudnia, hogy hova készül, hova megy, tehát ennek is vannak különböző lecsengései, csak ezek a hozzászólások, ezek egy picit szerintem úgy, én úgy érzem legalábbis, hogy érdemtelenek.

alkalmazunk a folytatásban, ez már kérem szépen a Liquid Dance Tuning Club Mixet halljátok. Viber számunk 0630, a penéket 0670 45 995-ös, az én telefonszámom 0632 19 48 07.

25 Celsius fokot vagyunk jelen pillanatban, nagyon-nagyon derült az időjárás. Mit is vegyünk föl? Nyári ruhát, persze napszöveg legyen nálunk, nagyon-nagyon meleg lesz ma. Kánikula teljesen teli napsütéssel. Kedden is folytatódik a napos meleg idő, csak nem szavatlan lesz a napsütés. Napközben megélénkül helyenként megerősödik az északnyugati szél. Délután 29 Celsius fokot nérhetünk, és a hőmérséket a térségben állandónak néz ki. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez igazi örömteli hír. Ilyen meleg lesz nagyjából csütörtökig, akkor 1-2 fokot hűl majd a levegő, de aztán exponenciálisan visszatér a kánikula ismét, de úgy néz ki, hogy a májusi kánikulának azért egy hidegpont egy ideig véget fog majd vetni. Szerdán átmenetileg megnövekedhet majd a felhőzet, és ez volt a nagyobb számban, majd a Dunántúlon északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak, marad azért a csúcsőmérséket a frontérkedés előtt 30-35 fok. Csütörtökön hűl már az idő, az észak-észak-nyugati szél élénk néhol erős lesz, mérséklődik a kánikula, délután 22-27 fok között tetőzik a hőmérséklet. Pénteken marad a napsütés, csapadék ezen a napon sehol sem várható, az észak-nyugati szél több helyen lehet élénk, északkeleten erős akár, igen lehűl az idő hajnalra 4-13, délután 23-29 fokra melegszik majd a levegő. Orvos meteorológia: a gyors délelőtti melegedés miatt vérnyomás, ingadozás, szédülés, keringési problémák továbbra is jelentkezhetnek, a kicsi szelesebb tájakon élők körében fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingellékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között lesz nagyon erős, úgyhogy erre nagyon figyeljünk, mint hogy a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelre. És közlekedés meteorológia: kedden a nyugati északnyugati helyenként északi szél napközben többfelé majd megélénkül, megerősödik emiatt, csökkenhet a járművek menet stabilitása, tartsuk megfelelő követési távolságot. Pollenjelentés: bizony a fenyőfék és a pázsitfőfélék vannak a levegőben igen magas koncentrációban, eperpafélék, bozzalórum, útifő, gombák és tölgy pedig szintén a levegőben vannak, ezek ellen is tessenek védekezni. Balcsinál egyre jobb az idő, az északnyugati szél mérséket marad, 31 fokot is méretünk, viszont magas az UV-sugárzás, de a vízhőmérséket szerintem fűdés és alkalmas 22 Celsius fokos, nem sokára hozok majd közlekedési ingatlan.

akkor, hirdetni valóm lenne. Sokan kérdeztétek, ezért aztán most már a végleges időpontokkal és instrukciókkal rendelkezek a Super DJ találkozóról, ami idén is megrendezésre kerül, méghozzá 2026, július 24 és 26-a között. Ezek egy 20 évet tévedtem, tehát idén július 24 és 26-a között lesz az újabb Super DJ találkozó, aminek a helyszíne az Aero Hotel, ami Jakab szállás külterületén található. Úgy keressétek, hogy sportrepülőtér, de akinek van kedve, Herradi szám alapján is tud keresni, 035-102, de beírjátok a Google-ba, vagy akár a Facebookon, hogy Aero Hotel, pontos tartot fognak adni. Na, nézzünk szállás lehetőséget, mert ugye háromnapos a buli, valahol aludni, pihenni is kell. Mondok konkrét árakat és referenciákat. Két ágyas és francia ágyas szobák 34.020 forint két fő, szoba éj plusz 500 forint idegenforgalmi adó. 17.910 forint egy fő, szoba éj per 500 forint idegenforgalmi adó. Létezik apartman, ez négy főre való 60.840 forint. Apartman éjszakára plusz 500 forint idegenforgalmi adó. Létezik tök jó vendégház, ez az Aero vendégházban található egy darab három ágyas szoba 48.330 forint három főre való idegenforgalmi adó. Persze itt is plusz, de pótágyazhatást is lehet kérni 11.610 forintért per éj. Kisátot is vihetsz magaddal 4.000 forint. A feleségedről beszélünk, hanem hogy valójában egy szőrös kis apróságot tud magadnak. Van lehetőség, ha lakóautóval érkeznél 25.000 forintért tudsz két főre autóval éjjel, sátor lehetőség 11.520 forint. Tusolási lehetőség és áramhasználat is adott egyébként. Nézzünk étkezéseket, ami benne van. Reggeli vacsora svédasztalos a szállás árában benne van, tehát ezt már nem kell külön kifizetni reggeli a vacsora. Ebéd az étteremben étlapról egyedileg fizetendőt, mindenki ahogy éppen akarja alakát. Szombat este 20-21 óra között van lehetőség pizdalapról is rendelni. Na, egyéb kísérő programok, szombaton ingyenes hangár látogatás, egy nagyon jó kis Antonov gépet, egy katonai repülőgépet tudtok ingyen megnézni, a személyzet segít ebben. Van lehetőség sétarepülésre, 4 óra 45.000 forint, 30 perc pedig ugye 90.000 forint, ez 3 fő per kör. Fizetés a helyszínen, tehát nem kell előre, helyszínen tudtok fizetni, szép kártyával is lehet egyébként fizetni. Természetesen ez egy nagyon fontos információ. A szállásfoglalás 0620-344-3050 Lakner Évinél. Egyébként, amit még el is felejtettem mondani, természetesen ez nem csak a szállásról, meg a repülőgép megtekintéséről, meg az eszemiszomról szól, hanem a buliról is, hiszen a Super DJ Rádió műsorvezetői garantálják a hangulatot élő bejelentkezéssel, és persze fantasztikus hangulattal három nap alatt találkozhatok kedves kollégákkal is, hogy pontosan kikkel erre még vissza fogunk térni valamikor, de egy biztos, hogy élményt fog adni, hiszen olyanokkal is találkozhatok, akik nem is ebben az országban élnek. Szóval ne felejtjük el, az árak tartalmazzák a félpanziós ellátást, valamint a medence és a szauna korlátlan használata. Tehát medencézni, szaunázni, wellnessezni mindenféleképpen lehet. Benne van az árban, ne felejtsétek el, szállás, foglalás és egyéb információ a Lakner Évinél 0620-344-3050. Ezen a telefonszámon tudtok ott is érdeklődni, és még egy fontos információt kell itt még közölnöm, de szerintem ugyanaz a telefonszámon itt is rendben van. Tehát mindenképpen szuper parti foglalása is, még egyszer mondanám, 0623443050, nagyon kedves Bájos Hölgy, Lakner Évi fogja fogadni a hívásokat, minden egyéb információkról ott tudtok érdeklődni, de talán a legfontosabb, amit el kell mondani, hogy ne felejtsétek ezt el, hiszen azt hiszem, hogy elég ritkán van erre lehetőség élőben találkozni sokunkkal, mindenféleképpen. Még egyszer akkor mondanám a dátumot. Super DJ Rádió találkozó 2026. július 24. július 26. Aero Hotel. Menjetek minél többen, érezzétek jól magatokat, és természetesen foglaltok időben, hiszen részesen fogni fognak valószínűleg a foglalások. Jó szórakozást mindenkinek!

Kérem szépen, közlekedési információk 10 óra 47-es visítésért vonalatú infók. Azok jelentkezne hétvégi kétnapos kamion tilalmat követően rendkívül erős a tranzitforgalom az M5-ös, M0-as, M1-es autópálya főútvonalán. Szakaszos tolódásra kell készüljetek az M5-ös autópályán Budapest felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 85-es és 71-es kilométer között, valamint egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban a 87-es kilométernél, ez is bizony torlódást okoz. Az M0-as autóúton Duna-Haraszti térségében az M51-es főút csomópontja környékén is óriási a forgalmi fönntakadás. Oka, hogy a 24-es kilométer közelében egy lerobbant kamion elpuglal egy sávot, a csomópont környezetében minden oda vezető út beállt, Jézusom. Az M1-es autópálya a határ felé Herceghalom térségében szintúgy egy műszaki hibás személyautó foglalja el a külső sávot, a 26-os kilométernél a kialakult torlódás 4-5 kilométeres. A főváros felé vezető oldalon Bicske térségében az áttelelt sávon két személyautó és egy kis teherautó között össze, a 38-as kilométernél a járművek félrehúzottak, így ki lehet kerülni az érintett szakasz, de ennek ellenére erősen lassulott a forgalom. A 4-es főút szónak elkerülő szakaszán két személyautó között össze, a 98-as kilométernél egy sávon is irányonként váltakozva halad a forgalom. Három személyautó kocsant a 31-es főúton Jászberény elkerülő szakaszán, a 78-as kilométernél félpás korlátozás van élményben. Baleset történt a 61-es főúton Dombóvár és Dalmant között, a 81-es kilométernél félpályás korlátozás van élményben. Aztán a 83-as főúton Tét térségében garanciális munkát végeznek, a Győr felé vezető oldalt az 51-es és az 55-ös kilométer között lezárták, kerülni Téten a Győri úton keresztül lehet. Egy személyautó és egy teherautó karambolozott a Taksony Kecskemét összekötő útjánál Dunavarsány térségében, 5-ös kilométernél a forgalmat megállították. Aztán az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a rendkívül erős kamionforgalom miatt a külső sávon újra jelentős torlódás alakult ki. Több szakaszon alaszolnak, sőt megállnak a járművek, melyek ugye nem baleset az oka, hanem az, hogy néhány kamion a kocsisor elindulását követően sem követi a másikat, hanem 5-10 percet is kivár. Ugye ez a pihenőidejük miatt van, ez nem túl kedves dolog, ha már bevált tanács, miszerint személyautóval az átterelt sávot érdemes használni. Most is igaz, persze ez akkor igaz, hogyha a fővárosba igyekeztek, hiszen akkor nem kellett érni sehol sem. Mindenféleképpen nagyon érdemes a mondás ebben a kánikulában, különösen vigyázzatok magatokra, legyen nálatok az autóban folyadék, hogyha meg kell állni, várakozni kell, és aki lehet, nyugodtan használja a klímát, ilyenkor nem szabad ezen spórolni, és természetesen ma is hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahova elindult, valamint talán egy jó ebédre, én pedig itt jó zenékkel várok mindenki továbbra is. Nem csak jön majd a Boriszkó.

Szóval kéne szépen nagyon kedves nevű emberke, Pásztor Róka Márk, ő hozta az új kocsmadarat, nem nagyon eresztette bőlére, szerintem mindent elmond, ami nagyon fontos, és sörözőről szerintem János Halmán található a Viktória söröző, a Halasi utcába keressétek. Kedves kiszolgálási ünnepnapokon is korlátozott nyitvatartású, tágas, mindennel és tényleg minden ellátott, gyönyörűséges nagy ablakok eresztik be a napfényt, függönyökkel persze azért, hogy meg ne pusztuljunk, hogyha nagyon-nagyon erősen tűz a nap, mindenféle lottozásra, illetve tévénézésre alkalmas monitorok vannak itt, kérem szépen, nagy belógó lámpákkal, csocsózási lehetőség, kényelmes bőrszék, ami marasztalja az embert, óriási helynekenes hűtő, zseniális, nagyon jól, nem is láttam még ilyet, és természetesen a szokásos válpult kellékekkel, áttekintető árlapokkal, bárszékekkel, és egyébként nagyon fontos, és ritkán fényképezik le a mosdók állapotot, gyönyörű, látszik, hogy fel van újítva, és szép és jó állapotban van megvigyázva, van egy kis kertesség is, két asztal a műanyag székkel, napernyővel, teljesen megfelel az átlagos romkos van látogatónak, például nekem. Úgyhogy mindenkinek mondanám, hogy teheti, látogassa meg János Halmán a Viktória sörözőt, és hogy osztatok ma is felelősséggel?

Na közben 2026 napi horoszkóp kosokkal az élendrág a kos, most nem az a cél, hogy mindenáron győz, hanem hogy felismerd, melyik viták érik meg az energiáidat. Egy jól időzített, visszafogott megjegyzés sokkal nagyobb hatást érhet el, mint egy indulatos reakció. Bikák, ha valaki megkérdőjelezheti a tekintélyedet, vagy próbálja tehető türelmedet ma. Különleges kisugárzásod lehet, azért minél kevesebbet árulsz el a terveidről, annál kíváncsiabbá teszed a környezetedet, mondjuk jó ez vagy nem? Kérdés. Ikrek, egy beszélgetés, találkozás vagy akármi üzenet fontos lehet a későbbi terveid szempontjából, nem kell minden titkot azonnal megosztanod, bizony, de nem ám. Rákok, fontos felismerés érkezhet arról, hogy ki az, aki valóban támogat ma, és ki az, aki inkább csak használja te energiáidat, ha világosan meghozod a határaidat, sokkal nyugodtabban szállhatod a napot. Oroszlám, egy vezetővel, kollégával vagy tekintély személlyel való nézeteltérés, próbálja teheti a türelmedet, a higgadt magabiztosság sokkal meggyőzőbb lehet ma. Szerintem az mindig így van. Szűz! Fontos, hogy ne higgy el mindent első hallásra, különösen pénzügyi vagy hivatalos ügyekben. Közben egy kreatív ötlet vagy szakmai terv egyre ígéretesebbnek tűnik. Haladj, megfontoltam. Mérlegek! Ha valami már régóta nem tűnik teljesen tisztának, ma ne próbáld megmagyarázni a megmagyarázhatatlan. Egy kapcsolatban most fontosabb lett az egyenes kommunikáció, mint a konfliktusok mindenáron való elsimítása. Szép mondat, ez Skorpiók! Lehet, hogy valaki irányítani szeretné a helyzetet, miközben te is ragaszkodsz a saját elképzeléseidhez. Közben különösen vonzó és titokzatos benyomást kelthetsz. Ajaj, nyilasok! Azt mondja, hogy ma különösen fontos, hogy ne vállald át mások felelősségét, egy siker kulcsa, most a türelem és az, hogy ne hagynak a bevonni az értelmetlen vitát. Még sose jó. Bakfinboliszka, a szerelem, a kreativitás vagy egy személyes potyak kerül, erős érzelmek jelenhetnek meg. Könnyen előfordulhat, hogy valaki féltékenységgel vagy kontrollal próbál hatni rád. Ne engedd, hogy mások bizonytalansága korlátozza a szabadságodat, egy ötlet vagy kezdeményezés. Most különösen vonzó lett mások számára, de nem szükséges minden részletet előre felfedni. Mindenki titkolóznak. Ha látjátok, vízentő, családi vagy lakó környezettel kapcsolatos kérdésekben feszültebb lehet a hangulat, ezért érdemes lehet kerülni a végletes kijelentéseket, a nyugalom többet érhet, mint egy látványos vita megnyerése. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja. Egy beszélgetés vagy üzenet mögött több jelentés húzódhat, mint amennyire elsőre látszik. Ha valaki nem teljesen őszinte veled, azt most könnyebben megérezheted. Na ebből csak a jók fognak teljesülni, többen nem is érdemes foglalkozni, és ott egy jó kis pörgőzenét hoztam folytatásba. DJ Cuba és egy jó kis átdolgozás. Ez a Grease 1000.

Schulzónak is kellemes szét napot kívánok, bár neki nem annyira kellemes, írja nekem, hogy M1 gatya, Pest gatya, tehát nagyon közlekedésügyileg nincsenek jó hírei. Hát kitartásban látom, remélem azért van klímád, meg lehet döbleni a melegben.

kérdezem, hogy nem tudod a gyerek napra mit találjál ki magadnak, kérdezem, hogy nem is nem magadnak. Hát mondjuk azt szokták mondani, hogy azért ilyenkor a felnőtt is kicsit gyerekké válik egy napra, de azért leginkább a gyerekeknek kedveskednek. A tűzoltók ugyanis megnyitják kapujukat a tűzoltó laktanyák gyerek, ami különlegeskedésként. Május utolsó vasárnapján, hát igen, gyerek napon a tűzoltó laktanyák ismét ingyenesen előzetes regisztráció nélkül látogathatók 10 és 16 óra között, és nem csak meglátogathatóak, hanem bemutatják a tűzoltó hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos peckó felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra öltetik. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők láthatják, hogy tulajdonképpen mi történik, amikor tűzesetben balesetet riasztják a tűzoltókat. A fővárosi laktanyában fellép a Katasztrófa Védelem Központi Zenekar, ez igen, úgy hittek a tűzoltó zenekar, egy kicsit hülye hangzik. Idén a fővárosban a Katasztrófa Védelem Központi Múzeum, a idéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket, valamint a felnőtteket, ahol játékos keretek között szerezhetnek infokat a katasztrófa védelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjáról és arról, mit is tehetnek saját biztonságukért. Tehát hasznos és érdekes lesz ez a bizonyos kis foglalkozás, úgyhogy mindenképpen érdemes észbe tartani, gyereknapi különlegesség, megnyitják a kapukat a tűzoltó laktanyák 10 és 16 óra között regisztráció nélkül. Minél többen menjetek el, szerintem érdekes lehet. Robert Messer folytatásban közvetítő a Children.

mahofőnek is kellemes szétabot kívánok, ide nekem, hogy füledésben éjjel gululós voltam, úgyhogy vége a napnak, aztán majd éjjel megint biztos fényérzékeny áru tűzeket, milyen duma! Éjszakai szállítás mátségében fényérzékeny áru, arra figyelj, hidat ne szállítsál! Németország, Nordhausen olyan sokat állok ebben a parkolóban, igazán felfestetni ide a rendszeremet, lassan az lesz majd egyébként, úgyhogy azért örülök neki, hogy úton vagy, és remélem cél az fog szélni, biztosan így lesz, félkommen, örülök, hogy belünk vannak. Kritak is azt mondja neki, szétlapot kívánok, irány, hogy mi ott leszünk a rendezvényen, ennek nagyon örülök, és a kollégák is örülni fognak.

Vibe számunk természetesen 0-70-45-95-95, és van egy mobil száma, Boriszkás 0-32-19-48-07 Rupisan. Itt egy kicsit metal verzióra váltunk, egy ilyen nóta érdekesség képen szólal meg ebben a hangzásban. Jönnel is az Only Girl.

jelentetnek ezek a kamionos szlengek egyébként, és hada is írja nekem, hogy a fényérzékeny áru, magas, lopásos, kockázat, és kamionos szleng. Ezt majd így gyűjthetnétek össze nekem ilyen szlengeket, mert tök jó. Na, nagyon jó, vissza, folytatásban közben az itt már a jó kis house music.

kényünk az egészséges életmódról. 9 zöldség és gyümölcsöt ajánlanak itt, amit egészséges héjastól fogyasztani. Nézzük ezeket akkor sorban. Almahéja. Ha nem hámozzuk meg, több rosthoz jutunk és támogatja az emésztést, hosszabb tehetségérzést adhat. A kivihéja is fogyasztható természetesen, héjával együtt fogyasztva jelentősen növelhet a rostbevitel, emellett a C és az E vitaminot is hozzájuthatunk. Őszi varaszk jó A és C vitamin rostforrás, ezen rostok és antioxidánsok, vagy része a puha szőrös héjban található, az őszi varaszk héja klorogén savat tartalmaz, beszél szó, ami antioxidáns és gyulladás csökkentő tulajdonságokkal rendelkezik. Burgonya héja, hámozott burgonyához képest a héjas burgonya több mint 3-szor annyi vasat és körülbelül 35%-kal több káliumot tartalmaz, olyan ásványanyagokat, amelyekből sokan nem jutnak elegendő mennyiséghez, hát mondjuk azért az nem biztos annyira finom. Állítólag a narancshéj is ehető, de nyersen ugye keserű, ezért reszelt héjként használják, mert kis mennyiségű narancshéj is koncentrált C-vitamin forrás, mindössze egy evőkanálnyi is fedezheti a napi szükséglet nagyjából 9%-át. Hát mondjuk azért az nem annyira nagyon sok. A banánhéj rostott káliumot és antioxidánsat és flavonoidot tartalmaz, azért nem mondanám, hogy ennek így nyersen. A banánhéj egyébként triptofánt is tartalmaz, egy aminosavat, amit a szervezet szerotonin termeléshez használ, hangulatért, jó alvásért felelős pontos fegyőanyag. Sárgarépa héja, ezt mondjuk ezt tudtam, tanulmányok kimutatták, hogy a héj ásványi anyagot és antioxidáns tartalmaz, mint a gyökér belső része, beleértve a beta-karotint és a klorergén savat is. A hagyma héja, azt sem érdemes minden esetben kidobni, a vörös hagyma héja különösen gazdag antioxidánsokban, amik segíthetik csökkenteni a gyulladást. Hát, görögdzsinnye héja megint olyan érdekes dolog, de hát azt megmutatók, hogy rostot és citrullint tartalmaz. A legtöbb ember a héj fehér részét teszi, a piros hús a zöld külső héj között, mivel kemény általában megfőzik, vagy savanyítják különböző országokban, úgyhogy lehet, hogy az is finom lett. Egyáltalán érdemes egy-két dolgot héjastól megnézni, de persze azért nem mindegyiket. Lényeg az egészség.

Isten szépen, az Evelynnek és a Fülöpök életük a névnapjukat, tessék jól megköszönteni. Evelyn az Éva francia, Evelyn és az angol Evelyn tovább kérdése, vagy a kelet keltoskót eredeti jelentése kellemes, kedves, tethetős, jókedvű, a Fülöp görög eredeti jelentése lókedvelő. Na, vannak másodok a színlapok is. Berenger, Evelyn, a Tarján, Amanda, Elektra, Gódó, Nyék, Szemere, Gyöngyvér, Ervin névnap is, mama, boldogat nekik is, persze holnap a Hellákat ünnepeljük. Életben nem találkoztam ezen a névvel, de ha van Hella ismerős, tessék megköszönteni, csak úgy, mint a szülcsinapjét is mondanám mindenkinek, kinek mama megy ma tartja. Nagyon boldog születésnapot kívánok. És ezt pedig mellékelünk egy Go Cha Cha, egy We Come To Dance Mix-et hallotok.

Ugyan 46 éve volt már, hogy Farkas Bertalan az első űrhajósunk, természetesen nagyon-nagyon fontos küldetés hajlott végre, megkezdhetetes útját a világűrben a Soyuz 36 fedélzetén. 40 év az Európai Unió hivatalos zászlója lett, a kék háttérben 12 arany csillaggal díszített, lobogó bizony. 1981 évet, egy kicsit később, Orzeolo Péter magyar király felajánlotta az országot harmadik Henrik német-római császárnak. És kedves, nem? 2021 éve Napóleon Bonaparte Olaszország királya is lett persze. Szóval 40 éve született Ai Johnson, litván születés, amerikai énekes, az egyik első sztár, az első teljes hangos film főszereplője. 132 éve született Lukács Pál, azaz Pál Lukács, az egyetlen magyar Oscar-díjas színészünk, aki Catherine Hepburn és Elvis Presley, Jay-Z mellett is szerepelt, sőt, Hitchcock is rendezte, kevesen tudják ezt. 130 éve elsőként a Dow Jones & Company tette közé a magas tőzsde indexét a New York-i értékpapír tőzsdén. 119 éve született kedvencem John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a Western filmek legendás alakja. 114 éve született Kádár János, aki 32 évig volt a magyar szocialista munkás vezetője, tőle tudjuk, hogy a krumplileves lényünk krumplileves. És 109 éve született Szörényi Éva Kossuth-díjas színésznőnk, a Noszt eset a fia. Noszti fiú eset a Tóth Marival, ledurva. Na, ennek a filmnek a szerepében láttatátok, hogy fő szerepében, igen, ő volt a Tóth Mari, rá is emlékszünk ma.

Well, yes, and I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. What a wonderful world. Csivágókáros, akkor Timberg a folytatásban. Mondjuk úgy, ahogy csinálják, hogy a nevén Szigbi Rohász.

A folyamán Zsolt Jóval biztosan lesz 20 órától élő adásban, és természetesen érdek is érdemes hallgatni a Super DJ Radiót, fantasztikus zenékkel, jó hangulattal minden időben. Viszont én elköszönök és készülően fordítottam, mert a Welcome to Center Pass inkább előre köszöntök a mindenkit, én is ezzel köszönök el tőletek, igyekszek holnap is érkezni valahogy, ha tudok majd. Nagyon szép kedvet kívánok mindenkinek, írjatok sok folyadékot és élvezzétek ezt a kora nyári időt. Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában. Sziasztok!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hyper, hyper! Hyper, hyper!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

still the one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Szuper DJ Rádióban.
1: Szuper DJ Rádió.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

Hungarian web radio station. Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hír.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csoda szép délutánt, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, a kézzel következendő két órában megpróbálsz szórakoztatni benneteket. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultaparkunk malasztul, érezzétek jó magatokat. Ez pedig Melisa Kamakavivo és a Somewhere Over the Rainbow. Jó fülelés mindenkinek!

És hát itt vannak a Viberesek is, szeretettel köszöntöm kedves Isa Istvánt és családját. Csodálatos délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Izsa családján örülünk, hogy itt vagy. Kellemes délutánt és szuper napot kívánunk mindenkinek. És itt van velünk Csörgő Zsolt, Zsolca. Hello Kukori. Szervus Zsolca. Érezzétek jól magatokat. Robikám, csók a családnak, üdvözlöm Hugicámat, Danit is, kellemes füle is, ez pedig már Szécsi Pál, kedves hallgatóim.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

hogy megégjen, vigyázz a tepsi épségére, és jó pürelést kívánok. És Laci bácsi, üdvözöllek téged is, kedves Gabócát is, kellemes pürelést mindannyiótoknak. Már is következzék

lehet azt is, persze, a szomszédasszonynak szólni. Hát biztos szívesen békeni. Puszilom.

Most aztán Laci bácsi, mesélj, mi a menü mára? Kíváncsi vagyok. És persze gondolom minden szuper DJ rádió hallgató szívesen veszi, ha elmondod, hogy mi kellemeset főztél. Break my heart. Bízom benne, hogy arra ti felétek is jól befűtöttek, így nem kell zokit húzni az ágy lábára. Ugye, Hugicám?

Kedves Laci bácsi, nagyon szépen köszönöm az információt. A nagy melegre való tekintettel, sült csirkecombel, petezselymes burgonyával a legjobb. És a savanyúság micsoda hozzá? Azt elfelejtetted közölni. Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. És már is hazai vizekre elvezünk. Kedves hallgatóim, a Metro együttes következik. Réges-réges-régről. És a dal címe pedig Kócoskös ördögök voltunk. Ugye, hogy ugye, Dr. Oetker?

Szervusz, öcsi barátom! Csoda szép estét kívánok, kora estét! Kellemes fülelést kívánok néked is! És köszönöm szépen a jó kívánságokat mindannyiótoknak!

0: Öcsi barátom is mindenkinek kellemes késő délután, kora estét kíván. És már is megyünk tovább a bombonnal. Kedi csókolom, kedves Gabóca, szép estét késő délután.
1: Szerinti holdkomp utasait, hogy a négyes kapunál beszállni szíveskedjenek.
0: Na, menjünk a holdra!

0: kis hely.
1: Köszönjük, hogy minket választottak utazásukhoz. A fedélzeten...
2: És nem sokára megyünk tovább, MC Hammer-el. One Call Teach.
1: A kapitány és a személyzet nevében kellemes utazást kívánok.
3: Super DJ Rádió. Neked zenél.
4: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

És már is külföldre megyünk, szóljon Billy Joel és az Uptown Girl. Csokolom a kedves Mazsi! Szia Kukori bácsi, jó műsorvezet, és kívánok neked kellemes fülelést mindenkinek. Hasonló jókat kívánok, kedves, csoda szép estét, késő délutánt.

És kedves Super DJ Rádió hallgatók, ne felejtjétek, hogy július 24-én, 25-én, 26-án Super DJ találkozó lesz a kapszálláson. Szállás már lehet foglalni, mondanám a telefonszámot, vegyetek elő papírt, tollat vagy ceruzát, meg ezt mindegyiket. 0620-344-30-50 és Lakner Évivel fogtok beszélni, és ő elmond néktek minden fontos információt. Aki szeretne velünk találkozni és egy jó, kellemes hétvégét eltölteni nagyon szuper helyen, az Aero Hotelban, szabadszálláson, a Super DJ Rádió műsorvezetőivel szeretettel várunk mindenkit. Gyertek, mert a szállás véges. És hát aki kapja, Maria. Igyekezzetek, nehogy lemaradjatok. És nem sokára egy kis promó után megyünk tovább a Fornon Blonccal. Itt a Super DJ Rádióban, mely tudjátok, emlékeket ébreszt. A Vibes számunk pedig a következő. 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz szereti!

legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

Purci, te nagyon kíváncsi vagy, kedves DJ Suci. Hát én csak amondó vagyok, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik, nem árulkodok. Majd megtudod. Kicsirigó.

És nem sokára a négyes vágányra szerelvény tolnak, és felülök a repülőre. Egy nagyon régi sláger felturbozva érkezik hozzátok ide a Super DJ Rádióba, kedves hallgatóim.

0: És már is külföldi vizekre élvezünk, szóljon az Aqua és a Barbie Girl! Megyünk pancsolni?
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

az a rózsaszín buggy. Ugye? De jó is volt. És már is megyünk tovább DJ Borbinc előadásával. Itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi Csűri Csaba jelenik a hangjegyeteket egészen 19 óráig. És 20 órától érkezik hozzátok.

Köszönöm szépen, Laci bácsi, jó pihenést kívánok, és kitartást a holnapi napra. Holnap is meleg lesz, folyadékot pótold rendesen, csak a családnak. És már is megyünk tovább a hazai vizekre, kedves hallgatóim. Hát aki nem mai fiatal, az egyből rá fog jönni, hogy Jóska, Gyurka, milyen jó a májas hurka. És hát megérkezett a Viberre, kedves Kollár Gábor. Szia Kukori bácsi, szép napot mindenkinek szabadszállásról. Hát néked is szépet, kedves Druszám. Jó fülelést.

most már is megyünk külföldi vizekre, szóljon fancy itt a Super DJ Rádióban, és ne feledjétek, július 24-25-26 a Jakabszállás Aero Hotel. Lehet jelentkezni, mondom a telefonszámot, hip-hop, chip-chop, azt mondja, hogy 06-20-34-43-050, Lakner Évit kell keresni, és ott lehet a szállást lefoglalni. Igyekezzetek, mert már nagyon kevés hely van, és lemaradtok a jóról. Ez a Super DJ Rádió találkozó, és várunk benneteket nagy-nagy szeretettel.

már is megérkezett a Viberre, kedves Mihalovics József. Szia Gábor, szervusz kedves József, örülök, hogy itt vagy. Szép estét néked is, köszönöm szépen. És hát kellemes fülelés kívánok.

Nem mondod, József, utálod a hurkát. Azért pusztítod, mi? Én nagyon szeretem a májas hurkát. Mindig ugyanott veszem, valami pantörpikus, jó kis savanyúsággal. Mm.

most lehet, hogy megköveznek sokan a következő dalért. Először én is morfondíroztam, mondom, hát ez mulatos, de nem mulatos, ez kiderült, hogy egy magyar népdal, és ezt is el lehet készíteni igényesen. Hát kíváncsi vagyok a véleményétekre. Mármint a következő dalról. Egy magyar népdal következik.

nékem van ilyen érzékeny fülem. Hát köszönöm szépen a bíztatást, aranyosak vagytok. Köszönöm, József. És akkor már is külföld, de hogy is hazai vizekre vezünk, már eltévedtem ebben a nagy útvesztőben.

0: sajnos. Most egy kis promo, és utána megyünk tovább az Alphaville-el.
1: Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

Nem semmi, József, látom, Mexikóban vagy. De nem hiszem, hogy ilyen tekila lenne a poharadban, egészségedre. Kellemes a víz?

Na, szuper 30 fokos, hát remélem 10-akárhány nap múlva, legyen 20 nap múlva, hasonló hőmérsékletű lesz a tenger is. Most pedig szóljon a Bad Boss Blue, és a Rubber Bowman. Hát egészségedre, kellemes pancsizást!

Hát igen, jól esik egy kis ejtőzés. Én is, mikor beteszem a matracot a medanciéba, olyanokat tudok ejtőzni és gondolkodni közben, de kellemesen, szóval tényleg a legjobb kikapcsolódás, én úgy gondolom. Jó teszed, kedves József!

És már is következik a Saragossa Band itt a Super DJ Rádióban. És ne felejtjétek, 20 órától érkezik hozzátok Zsolti, én 19 óráig leszek veletek. Érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni.

Kári Sámanda Lír következik a csodálatos hangával. Jaj, olyan fantörpikus, olyan, hogy is mondják ezt, olyan, nem tudom megmondani. We're caught in a trap. Megvan, olyan sejtelmes hangja van a művésznőnek.

Szervusz, kedves Jogicám, Ildikó, aki hajas, hát locsold a virágokat, mert nagyon szomjasak. Jó teszek, kedves és kellemes fülelés, szép estét. De azért pihenges. És hát, aki megteheti annak kellemes pancsolást, és egészségére a finom nedőhöz. Let's not let a good thing die. Honey, you know, I've never lied to you.

Ja, ja, engem ne szédíts, kedves József, írja, hogy hideg szél fúj, nem bír kijönni a medencéből. Na megállj, most pedig hazai vizekre vezünk, szóljon az apostol. Okosabban kéne élni, annyit mondhatok. Buta kisegérke folyton lukban kódorog. Nem is olyan buta az a kisegér.

Igen, igen, és megérkezett Bajkócról kedves Mónika, üdv minden szuper DJ hallgatónak. Nagyon jó zenéket hallunk, köszönjük szépen. Kedves Mónika, örülök, hogy itt vagytok. Hajrá Bajkót, kellemes fülelést. És már is következzék Fancy és az ikonikus daluk Flames of Love. Köszkívánatra!

Valóban, kedves József, nincsen még szúnyog. Hát bízunk benne, hogy nem is lesznek a fránya vérszívók. Flames of Love! Oh yeah!

július 24-25-26-án Jakabszálláson az Aero Hotelben szuper DJ rádió találkozó lesz. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és már lehet szállást foglalni a 0620-344-30-50-es telefonszámon. Lakner Évi fog jelentkezni, ott lehet szállást foglalni. Hát igyekezzetek, mert már nagyon kevés van. És hát biztos vagyok benne, hogy nagyon szuper bulit fogunk csinálni. Lesz ott minden, mi szemszájfül ingere. Hát gyertek bátran, legyetek bátorak! Várunk mindenkit nagy szeretettel Jakabszálláson. Július 24-25-26-án. Aki lemarad, az nem tudja miről.

És már is hazai vizekkel elvezünk, és már itt is maradunk. A paddő következik, repül a tányér, kezeket fel!

benne, József. Hát most kinézek a stúdió ablakán, és valóban a mukkázik elég rendesen izegnek mozognak, akkor valószínű feltámadott a szél. És hát akkor, kedves hallgatóim, elérkezett a műsorom vége, már csak a búcsú zeném maradt hátra. A szokásos Dániel Figelgőtől elmegyek. Hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a hirtelen felindulásból elkövetett adásban. De nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt voltatok velem. Kívánok mindenkinek csodaszép estét. Ha tehetitek, pihenjetek, mert holnap frissnek kell lenni, hogy termeljétek a gazdaságot. Kívánok mindenkinek csodaszép estét, fogadjátok Zsoltit majd 20 órától nagy szeretettel. Ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ rádiót. És hát ne feledjétek, hogy aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Velem valószínűleg legközelebb csütörtökön találkozhattok. Bízok benne, hogy sikerül ide találnom. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr. Legyetek vidámak, és hallgassátok a Super DJ rádiót. Szép estét mindenkinek! Sziasztok!

És a legfontosabb, álmodjatok csodásat! A legjobb dolog, mikor úgy ébredünk, hogy nyálas a szánk széle, mert olyan jó ízűt aludtunk és álmodtunk. És akkor jön a búcsúzatalom Dániel Figelgőtől. Elmegyek. Sziasztok, szép estét mindenkinek! De nem menjetek sehova, Zsoltit várjátok 20 órától szeretettel! Sziasztok! És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat. Hasonló szépeket, jókat kívánok néktek is.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor kedden 20 órától én hozom nektek a nagyszerű Eurodiszkót. Az igazság az, hogy hát nem eredeti verzióban, de Eurodiszkó, és ahogy ígértem nektek, Dream Dance-el fogom keverni, tehát a 90-es évekből két zenei stílus hozok nektek, amelyik zenébe belebeszélek, bocsánat, visszatekerem majd mindig az elejére is, hát meg fogjuk döngetni mindegyiket, mert hát nagyon-nagyon szemezgettem a zenéket, úgy szemezgettem, hogy azért, hát ugye a kollégák is játsszák az eredeti Eurodiszkót, én most úgy válogattam, hogy az újabb verziókat hozom nektek, tehát feldolgozásokat, mindegyiken remix, vagy extended, vagy pedig club mix, tehát ezt a három stílust fogom játszani a Eurodiszkóból. Nekem egyébként a club, tehát a club verziók jönnek be, azok megközelítik az extended verziókat, hát nagyon jó szórakozást kívánok nektek ehhez a műsorhoz. Egyébként ezt a műsort, ha csak így simán lejátszanám és nem szólalnák meg, nagyon nagy élmény lenne úgyis, de azért csak-csak megszólalok, és hát elmondom nektek már most, hogy lesz egyetlen egy magyar zene is. A zene címe Szabad a tánc, és ugye a Carpe Diem együttestől fogjuk hallgatni ezt az egyetlen egy magyar zenét, na de kérésre még esetleg, hogyha kéritek tőlem a zenét, ugye akkor kérésre még meg tudom tenni, hogy játszom még egyéb és több magyar zenét is a 90-es évekből, vagy bármelyik évből, ugye? De inkább legyen mondjuk úgy, hogy a 90-es évek, maradjon a porondon. Hát gyerekek, mondom nektek, hogy gyertek hozzánk Viberre, és mondom a számot is. Nos, 36, 70, 45, 95, 99 és 5-ös a vége. Ez az az a hely, ahol ha írtok, én ugye azonnal reagálok és beolvasom, amit írtatok. Na meg, hogyha van zenei kérésetek, akkor itt én azonnal levágom, és akkor a kéréseket fogom teljesíteni. Nos, hát nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Hát sok a duma, ugye? Hát egy kicsit visszaveszek ezt a zenét, döngessük meg ez a szupad dupa, ugye? És egy Bíró Privát Edit verzióba fogom játszani. Adjunk neki, gyerekek, hagyd szóljon, és mindjárt itt is vagyok veletek megint.

Nos, hát ugye, hogy nem gyenge zene volt ez a Szupadupa, ami egyébként a 90-es években jelent meg, és hát én egy nagyon jó kis feldolgozásban játszottam. A következő zenénk sem lesz gyengébb. Leave the Isle fog nekünk zenélni, majd ezt is visszatekerem az elejére. Csak hát ugye is a István és kedves családja megint velünk tart, vagyis mindig velünk tart, és azt írják, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül neked, hogy újra itt vagy, már vártunk téged, és hát csodás estét kívánunk mindenkinek, nagyon szépen köszönjük, köszönöm, és én is ugyanezeket a jókat kívánom neked, meg természetesen mindenkinek, akiket kívánom neked, meg természetesen mindenkinek, aki a Super DJ-es rádió, tehát a Super DJ

Nos hát gyerekek, közben akkor hadd jön az a magyar zene, amit ígértem, a Carpe Diem együttes Szabad a tánc című dala.

És hát menet közben Gyula barátunk is jelentkezett, azt mondja, hogy buliban, igen, igen, mindig buliban itt nálunk a Super DJ Rádion. És hát Gyula, nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok neked ezekre a 90-es évekbeli zenékre, ugye, meg hát jó pihenést!

És hát gyerekek, tudjátok, egyébként úgy van, hogy ebben a zenei összeállításban azért én néha csalok is, ugye? Ez itt a De La Soul együttes és az Argo de című daluk, ami 2021-ben lett feldolgozva, de ez a zene is a 90-es években jelent meg. De hát ez nem egy Eurodisco és nem is egy Dream Dance, viszont rap zenei műfaj, és hát engedjétek meg, hogy köszöntsem kedves Kiarát, aki horvát Kiara egyébként. Hát szia Kiara, nagyon-nagyon kellemes estét kívánok neked. És hát ugye jó szórakozást velünk a Super DJ Rádióval, és nagyon-nagyon remélem, hogy lesz majd olyan, hogy sűrűbben fogod hallgatni majd ezt a rádiót, ugye, mert hát nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, és remélem, hogy ide szoksz hozzánk a Super DJ Rádióhoz, és nem csak neked mondom én ezt, hanem mindenki másnak, mert ahány műsorvezető, ugye, annyi fajta zenei stílus, és akkor ott van az a lehetőség is, hogy lehet zenét kérni nálunk, és hát, ahogy Gyula barátunk mondja, buli van, mindig buli van a Super DJ Rádion, úgyhogy Kiara, azt mondom neked, hogy szép estét, kellemes estét kívánok neked velünk a Super DJ Rádióval.

Nos, közben szeretném köszönteni Biancát is, akinek szintén nagyon-nagyon kellemes estét kívánok, és hát nem csak kellemes estét, hanem jó pihenést is. Szia, Bianca! Azt mondom neked, hogy érezd jól magad velünk a Super DJ Rádióval, és hát neked is elmondom, hogy érdemes minket hallgatni, mert nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, és az még csak egy dolog, hogy a legjobb zenék szólnak, és hát nálunk vannak a legjobb DJ-k, ugye, és a legjobb rádiósok, úgyhogy kellemes szórakozást!

És a gyerekek, ugye mondtam az előbb nektek, hogy csalók, tehát nem csak a 90-es évekből jönnek a zenék, egyébként azok kedvéért mondom, akik szeretik Fancyt. Hát Fancy is fog ma nekünk zenélni, kétszer két zenét hoztam Fancytől, és mind a két zene olyan, hogy hát nem az, ami megjelent a 80-as években, hanem ami inkább napjainkban jelent meg. Tehát feldolgozás, és nagyon jó feldolgozás. És hát a csalásról még annyit, hogy szeretnék mutatni nektek egy 70-es évekbeli zenét is, az ABBA együttestől. Hát biztos vagyok benne, hogy emlékeztek még erre a zenére. A zene címe Gimme, Gimme, Gimme.

Nos, hát közben Fater barátunk is itt van velünk, és ő azt írja: szia Zsolti, vagyunk, hallgatunk Druszáddal, Zsolti barátommal, és hát Sofron Gari húzza az igát. Hát Fater, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és ugye azt írott, hogy sörözés, konyakozás közepette. Fater, érezitek jól magatokat, nagyon remélem, hogy te is szereted a 90-es évekbeli zenéket, mert hát tudod, hogy én imádom, és vegyesen imádom az ilyet is, az olyat is a 90-es évekből. Hát jó szórakozást kívánok neked, István barátom, pedig azt írja, hogy nagyon bírom, amit hoztál, István, örülök, tényleg nagyon-nagyon örülök, hogy tetszik neked is ugye a 90-es évek. Egyébként majd Fancy fog neked tetszeni még jobban.

gyerekek, a következő zenét ajánlani szeretném valakinek, hogy kinek elárulom, hát Faternak a Garázsba, akinél olyan jó a zene minősége, Living on Video a zene címe, videón élek, ugye? És hát nem a Transix együttesről fogom játszani, mert a múltkori adásomon ezt lejátszottam. Kérésre már nem emlékszem, hogy ki kérte a Transix-tól, most én a Pulsar Driver-től fogom játszani, és egy szinti wav mixben nagyot fog szólni, tudjuk, hogy az eredeti az igazi, de nekem kell az, hogy a régi zenében valami újat tudjak nektek mutatni.

Gyerekek, közben István barátom azt írja, hogy ez az egyik nagy kedvenc Living On videó. Hát István, van egy egyveleg, ahol ezt a zenét nagyon-nagyon keményen feldolgozták. Egy baj van vele, vagyis hát nem baj, ugye, nincsen vele baj, hanem annyi, hogy 14 perces a feldolgozás. Egyszer esküszöm, hogy le fogom játszani, és ez a Living On videó abban az egyvelegben olyat tud, és akkorát, hogy egyszerűen csak hallgatni, és egyszerűen nem lehet megunni azt a 14 percet. Le fogom játszani, ígérem a következő adásra, el is intézem, hogy én le tudjam játszani.

hát gyerekek, közben Kiara, akinek azt mondtam, hogy maradjon velünk, mert itt nálunk a Super DJ Rádion mindig a legjobb zenék szólnak, ő azt mondja, hogy ez a műsor, ez nagyon jó. Hát örülök, hogy tetszik.

Hát gyerekek, nagyon örülök, hogy van köztünk olyan, vagy köztetek olyan, aki ismeri az előadót is, hát ugye a zene címét is, és még berakta még a kedvencek közé is, ez teljesen szuper. Nos, a következő zeném valamivel mondjuk úgy, hogy értékesebb lesz, de nem lesz ennyire durva, hangulatosabb, direkt nem mondom, hogy ki fog nekünk zenélni, és hogy mi a zene címe, de azoknak küldöm, akik szeretik a Dream Dance zenei stílust.

Gyerekek, rápillantottam az időre, hát ez valami iszonyat, hát nagyon-nagyon gyorsan megy az idő, már is 21 óra 12 perc van, több mint egy óra elment a műsorból. Nos, a következőkben ugye, ahogy említettem nektek, hogy csalok a zenei stílussal, az Election együttes következik, és hát ők azt éneklik, az Election együttes következik, és hát ők azt éneklik, hogy menetjegy on my ticket, és

Nos hát gyerekek, a következőkben, ahogy mondtam, ígértem, Fancy kétszer zenél nekünk ma este. Egy olyat játszottam, ami napjainkban jelent meg, és most egy olyat fogok játszani, ami hát nem napjainkban, hanem 86-ban, és direkt nem az eredeti verziót hoztam, hanem extended, kibővített verzióban hoztam. Egyébként ez a zene úgy, ahogy van, eredetileg is nagyon szuper, de a kibővített verzió mindig valahogy nekem jobban esik, és remélem, hogy azért nektek is. Úgyhogy Fancy rajongóknak megint

Hát, hölgyek és urak, figyeljetek, mondok nektek egy előadót, Einstein Dr. DJ. Hát nem semmi, ugye? A zene címe pedig Virtuality, ez se semmi. Én azt mondom nektek, hogy érdemes meghallgatni, hogy ez a cím és az előadó mit is ad nekünk.

Gyerekek, én olyan ritkán, és nagyon-nagyon, hogy is mondjam, a Boniem együttestől olyan zenéket, amiket nem hallgattunk még rongyosra, tehát ritkán játszom tőlük zenét, és azért nagyon megválogatom, hogy melyik zenét játszom le. Na de most egy olyat fogok játszani, ami ismert, mindenki szereti, Bahama Mama a zene címe, és nem véletlenül ugye feldolgozva fogom játszani. Viszont vannak a Boniem együttesnek olyan zenéjé, amik nem voltak slágerek, és mégis akkorát tudnak adni, hogy nagyon, tehát zeneileg, érzelmileg, ritmusilag nagyon ott vannak a toppon. Hát vasárnap jövök hozzátok legközelebb, ugye megint adásba. Fogok mutatni nektek zenét a Boniem együttestől, de most is mutatok egyet, csak hát egy nagyon-nagyon jó kis remixet.

Hát, hölgyeim és uraim, sajnos a műsoridő letelt, hát nagyon gyorsan eltelt ez a két óra hossza. Az az igazság, hogy nekem nagyon-nagyon tetszett, szeretem ezeket a feldolgozásokat. És hát még a végére jön egy elköszönő zene, egy őrületes muzsika, Pufendorf és a Brooklyn Bounce közös szerzeménye. Na, legyen ez meglepetés. Hát tényleg köszönöm, hogy velem tartottatok, és ne feledjétek, hogy a vasárnap megint itt vagyok veletek 18 órától egészen 20 óráig, megint retrozni fogok, és a 80-as évekből hozom nektek a zenéket, azok is ugye olyan zenék, hogy egy kicsit vegyes, Italo Disco és High Energy zenei stílus, na meg majd amit fogtok kérni, tehát jó buli lesz megint, azt mondom, és hát mindig figyeljétek a műsort, műsoridőket, hogy mikor ki van kiírva, na de amúgy is legyetek résem, mert nem lehet tudni, hogy melyik kollega mikor ugrik be adásba. Hát sziasztok, nagyon jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Lab.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk. 24/7, kick it one
2: time. Yo, Jax, man, what you dreaming of? Yo, man, how you got money, girls, cars, you know what I'm saying?
3: Yo, wait a minute, man, you better think about the world.

another one. I feel your pain. Are you ready for the real?

0: Reggel!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.